0: Magyar Hírmagazin.
1: Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Bányi Kriszta. Megkezdjük a vasárnap esti maratoni magyar adásunkat. Először negyed órában Magyar Hírmagazin műsorunk jön, majd egy pár perces német nyelvű híradás után egy órás zenés magazin műsorunkkal folytatjuk. Kezdjünk is bele! Egidius Zsivkovics egyházmegyei püspök a közelmúltban látogatást tett a magyarországi Győri egyházmegyében, és részt vett azon a kiállítás megnyitón, amely a közelgő Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából Eisenstadt Kismartonból kölcsönzött műtárgyakat is bemutat. Részletek most Sebestyén Árontól.
2: A találkozó megerősítette a két egyházmegye közötti mély köteléket, amely már 2010 óta szoros partnerséget ápol a művészet és a kultúra területén. Az Eisenstadt Kismartoni egyházmegye a múltban már több alkalommal is bemutatott értékes kiállítási tárgyakat a Győri egyházmegyéből, például a diocéze Eisenstadt 50. és 60. évfordulójára rendezett nagy jubileumi kiállítások alkalmával. A digitális területen is sikeresen együttműködnek az egyházmegyei levéltárak 2012 óta, a történelmi anyakönyvek digitalizálása terén. A mostani győri látogatás központi eleme egy különleges kiállítás ünnepélyes megnyitója volt, amelyet a közelgő Mohácsi csata 500. évfordulójának emlékére rendeztek. Ragyogó évszázadok, vallás, művészet és kultúra a középkori győri egyházmegyében címmel az Anya egyházmegye emlékezik erre a történelmi fordulópontra. A kiállítás koncepciójának kidolgozásakor nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a történelmet teljes egészében bemutassák. A kiállítási tárgyak nem csupán a mai Győrből származnak, hanem a történelmi egyházmegye teljes területéről, ezért a szombathelyi és az eisenstadti egyházmegyékből érkezett kölcsönzött tárgyak is láthatók. Zsivkovics egyházmegyei püspök beszédében hangsúlyozta az Anya egyházmegyével folytatott gyümölcsöző együttműködés jelentőségét, és kifejezetten megköszönte az évek óta nyújtott támogatást. Kiemelte, hogy különleges megtiszteltetés számára, hogy az eisenstadti egyházmegye hozzájárulhatott-e jelentős kiállítás létrejöttéhez. A rendelkezésre bocsátott műalkotások annak a közös lelki és kulturális örökségnek a tanúi, amely évszázadokon át összekötötte a régió népeit és egyházi közösségeit, és ma is összeköti őket.
1: A FemConnect Graz Egyesület idén ismét megrendezi magyar nyelvi élménytáborát. A tábor célja, hogy magyar nyelvi környezetben biztosítson élmény alapú tanulást a gyerekek számára. A FemConnect nyári táborában Péntek Viktória és Kósz Evelin pedagógusok vezetik a gyerekcsoportokat. Graz Münzgraven Kirche gyülekezeti termében július 13-a és 17-e között tartják az Egyesület nyári programját két korosztályban, árulja el Gazdik Anna, egyesületi elnök.
3: Tavaly nyáron tartottuk az első meg az utolsó hétben ilyen tábort, először csak pár anyuka így a saját gyerekeinknek, és a szünet utolsó hetében pedig olyan sok jelentkező lett hirtelen, hogy célszerűbb volt, hogyha a FemConnect Egyesület a szárnyai alá veszi ezt. Egész egyszerűen a logisztika, meg a mindenféle adminisztráció miatt, hogy tudjunk számlázni, regisztrációkat kezelni, legyen hova utalni a pénzt, stb. Tehát egyszerűen logisztikai okoknál fogva, és akkor most már teljesen tisztán az Egyesület szervezi ezt. A tanárok, az egyik ugyanaz, aki tavaly szeptemberben is volt, ő az Evelin, ő egy óvodapedagógus, ő lesz a kisebb gyerekekkel, 5-től 7 évesekkel, a másik tanár pedig egy budapesti magyar történelem szakos tanár, aki emellett még nagyon sok mindenhez ért, ő lesz a 8-tól 10 éves gyerekekkel, mert tavaly rájöttünk, hogy jobb, hogyha külön csoportra osztjuk őket korosztály szerint.
1: Nyilván, ha nagyobb a jelentkezők létszáma, akkor érdemes is talán, hisz jobban megértik egymást a kisebb, illetve a nagyobb gyerekek, ha együtt lehetnek.
3: Igen, és úgy gondoltuk a programot, hogy minden délelőtt én úgy tudom, hogy lesz egy kézműves blokk, aztán elmennek kirándulni, vagy valahova ki, tehát ez lehet egy városi park, vagy fölmenni a Grác melletti hegyre, a Sökőre, vagy a Grác melletti erdőbe, ezt megbeszélik minden napra, hogy hova. Eső esetén múzeumba például, tehát ez megoldható. Utána visszajönnek a helyszínre ebédelni, ebéd után lesz egy nyugodtabb időszak, pihennek, mesét olvasnak, és utána délután is lesz egy foglalkozás, ahol szintén kicsit aktívabbak lesznek, vagy kimennek megint egy játszótérre, vagy pedig azt hiszem, hogy drámajátékozni is fognak, jogázni, és úgy tudom, hogy a végére szeretnének utolsó délután a szülőknek bemutatni valamiféle produktumot, amit addig megtanultak, úgyhogy én már nagyon kíváncsian várom.
1: Mekkora létszámig van befogadó képesség, mennyire van még lehetőség jelentkezni a táborba?
3: 16 gyereket tudunk szerintem fogadni, 8 kicsi, 8 nagy, és szerintem még 4 gyerek jöhet. Nyilván rugalmasak vagyunk, tehát nem lesz egy 17., akkor az is rendben lesz, meg 13 gyerekkel is megtartjuk.
1: És ezek alapján azért az azt is mutatja, hogy bőven meg is van az érdeklődés a gyerekek, hát vagy talán inkább a szülők részéről, hogy legyen egy ilyen szervezett időtöltési lehetőség a gyerekeiknek, ahol ráadásul magyarul tudnak beszélgetni.
3: Hát természetesen, tehát mert ugye Grazban létezik ez az első nyelvi oktatás, oda járnak, de ez a heti egy óra nagyon kevés, tehát emellett azért érdemes lenne tényleg egy ilyen magyar környezetben, magyar kontextusban helyezni hosszú időre a gyerekeket, ahol más magyarul is beszélő gyerekekkel ismerkedhetnek, és ott tényleg kialakul egy ilyen magyar nyelvű környezet, ahol ezekkel a barátokkal utána, ha később az utcán találkoznak, valószínűleg akkor is magyarul fognak beszélni, és lesznek pozitív élmények, amik ehhez a nyelvhez kapcsolódnak, mindenféle programok, amiket magyarul éltek át együtt, és ez szerintem élmény alapú tanulás, ugye, tehát nagyban hozzá fog járulni ahhoz, hogy ne felejtsék el a magyar nyelvet, illetve fejlesztjék a készségeiket. Ugye ez a félő, hogy Ausztriába költözve mindenki először inkább a németre szeretne koncentrálni, mielőtt megtanulja az ország nyelvét, és gyakran későn veszik észre, hogy a magyar párhuzamos fejlesztése esetleg elmaradt, és akkor már sokkal nehezebb behozni, hanem párhuzamosan történt.
1: Ahogy adásunk elején már mondtam, ma este jön a Magyar Magazin újabb adása. Ebben először az Egy sima, egy fordított bécsi könyvklubról hallhatnak az alapítókkal egy beszélgetést. Jöjjön most egy kis részlet.
0: Mindenkinek volt egy ilyen dédelgetett ötlete, amit így random módon egy alkalommal így bedobtunk a közösségbe, hogy könyvvel kapcsolatos legyen. Én a könyvcserebere meg, hogy ne kelljen mindig elmenni Timbuktuig és ott beszerezni. Ildikónak volt az ötlete, hogy ő az ő generációjának, az idősebbeknek szeretne valamit átadni, továbbítani. Anna pedig rengeteg olvasmányélménnyel a háta mögött, nagyon sok hivatkozással tudta kiegészíteni mindig a beszélgetést, és aztán egyszer csak eltelt egy jó pár alkalom, mire így, hát miért ne?
1: Adásunk második részében pedig elviszük önöket a Holdon túlra. Nem viccelek, hisz nemrég 2 magyar űrhajós járt Bécsben, Kapu Tibor kutatóűrhajós és tartalékosa Cserényi Gyula.
4: Azt kell átérezni, hogy 8,5 perc a felbocsátás, hatalmas, hogy erőhatások, rezgés, meg hang veszi körül az embert, és 8,5 perc után egy pillanat alatt a hatalmas nagy gyorsulásból tényleg súlytalanságba váltunk át, és minden elkezd lebegni, és rá pár másodpercre beszűrődik egy hatalmas nagy fény az űrhajónak a kis ablakain, és akkor döbben rá, hogy valójában az ember a földet látja, és bennem azok a gondolatok fogalmazódtak meg, hogy ez a bolygó, ez jóval szebb és jóval fényesebb, mint bárki gondolná, sokkal színesebb is egyébként. Amikor mi az űrhajóval vagy az űrállomással ugye közlekedünk, nekünk egy hatalmas sebességet kell elérnünk ahhoz, hogy pályán tudjunk maradni, ez 28.000 km/h. Ez a sebesség viszont magával hordozza azt, hogy nagyon hamar megyünk el a Földnek mindenféle területe felett.
1: Mindezekről a részleteket tehát megtudhatják ma este 19 óra 4 perckor kezdődő adásunkban. A hétvégével nem ér véget a hőség. A tartósan forró időjárás nem csupán izzasztó, hanem a vele járó hőstressz az egészségre is káros hatással lehet. És a probléma egyre súlyosabbá válik. Egy új tanulmány szerint világszerte mára 1 milliárddal több ember van kitéve extrém hőstressznek, mint 50 évvel ezelőtt. A témában most bővebben Sebestyén Árontól hallhatnak.
2: A hőstressz akkor alakul ki, amikor a hő felhalmozódik a testben, és nincs lehetőség a lehűlésre, magyarázza Rebecca Emerton klímakutató, az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központ, röviden ECMWF munkatársa. A szakemberek globális szinten elemezték a hőstressz kockázatát, és az eredményeket most egy új tanulmányban tették közzé. A vizsgálat során azonban nem csak a levegő hőmérsékletét vették figyelembe, hanem más tényezőket is, mint például a páratartalmat, a szelet és a napsugárzást. A magas páratartalom például megnehezíti az izzadást, amely a test legfontosabb hűtőrendszere. Minél kedvezőtlenebbül hatnak ezek a tényezők együttesen, annál nagyobb a testre nehezedő tényleges terhelés. Ha éjszaka is meleg marad, a testnek alig van esélye lehűlni. Ez növeli a hővel összefüggő betegségek kockázatát. Rebecca Emerton klímakutató és csapata jobb hőriadó és hővédelmi terveket említ az egészségügyben, valamint városépítészeti intézkedéseket is javasolnak, például több zöld területet és stratégiailag elhelyezett fákat, valamint szökőkutakat és nyílt víztesteket, mint természetes hűtőelemeket.
1: Sport. Ausztria drámai mérkőzés után ma hajnalban tovább jutott, így az osztrák labdarúgó válogatott 1982 óta először lépett feljebb a csoportkörből egy világbajnokságon. Ralf Rangnick szövetségi kapitány csapata Kansas City-ben 3-3-as döntetlent játszott Algériával. Riyad Mahrez a 93. percben rövid időre hazaküldte az osztrák válogatottat, majd a cserejátékos Sasa Kalajdzic lépett színre. A LASK bajnok futója szerezte meg a 96. percben a továbbjutáshoz szükséges gólt. Vereség esetén Ausztria hazautazott volna, így viszont bebiztosította helyét a csütörtöki Los Angeles-i nyolcad döntőben Spanyolország ellen.
5: Időjárás.
1: Száraz és többnyire tiszta marad az idő, naplemente után is csak lassan csökken a hőmérséklet, a legalacsonyabb értékek többnyire 19 és 26 fok között alakulnak. Így széles körben trópusi éjszaka várható, amikor is a hőmérséklet nem csökken 20 fok alá. Csak délen lehet helyenként valamivel hűvösebb. Holnap hétfőn továbbra is rendkívül meleg, helyenként párás idő lesz. A hőmérséklet 34-39 fokig emelkedik. Reggeltől kezdve süt majd a nap, délután is csak néhány felhő jelenik meg. A zivatarok valószínűsége alacsony marad. Időnként mérsékelt délkeleti szél fúj. Ezzel a hírműsorunk a végére érkezett, de én maradok, és pár perc múlva jelentkezem innen a stúdióból a Magyar Magazin adásunkkal. Maradjanak önök is!

0: Kíváncsi lennék arra, hogyha valaki azt hallja, hogy egy sima, egy fordított, vajon mi ugrik be neki elsőre? Szerintem biztosan vannak olyanok, akiknek a kötés vagy a horgolás, viszont a következő riportunkban egészen másról lesz szó. 2025. novemberében indult el Bécsben az a könyvklub, amelynek pontosan ez a neve. Egy sima, egy fordított. És bizony itt egyáltalán nem a kézi munkáról van szó, hanem a névválasztás hátterében a magyar és más nyelven íródott irodalom áll. Az alapítók, Endrődi Anna, Vörös Olívia és Nemes Ildikó a bécsi irodalmi műhely fordító műhelyében találkoztak össze, amelyet Nádori Lídia vezet, és itt indult el annak a gondolata, hogy létrehozzanak közösen valamit, ami az irodalomhoz és az olvasáshoz kapcsolódik. Mára már egy lelkes törzsközönség találkozik hónapról hónapra, hogy megbeszéljék az aktuális könyvhöz kapcsolódó olvasási élményeiket. Na de, hogy is indult mindez? Kezdjük itt a beszélgetést.
1: Mindenkinek volt egy ilyen dédelgetett ötlete, amit így random módon egy alkalommal így bedobtunk a közösségbe, hogy könyvvel kapcsolatos legyen. Én a könyvcserebere, meg hogy ne kelljen mindig elmenni Timbuktuig és ott beszerezni. Ildikónak volt az ötlete, hogy ő az ő generációjának, az idősebbeknek szeretne valamit átadni, továbbítani. Anna pedig rengeteg olvasmányélménnyel a háta mögött, nagyon sok hivatkozással tudta kiegészíteni mindig a beszélgetést, és aztán egyszer csak eltelt egy jó pár alkalom, mire így, hát miért ne?
2: Én amit idehozhatok, az egyik az, hogy mind a mellett, hogy én nekem van egy felnőtt képzéshez, meg felnőttekkel foglalkozó szakmám, emellett nekem van egy tolmácsfordítói végzettségem, és hogy ugye én nem véletlenül kötöttem ki a fordító műhelyben, és hogy így ez a szövegekkel, meg az anyanyelvemmel való foglalkozás, ez ott volt. Tehát, hogy én ugye még csak 3 éve vagyok itt, én nem abban az óriási éhségben szenvedek, hogy nekem a magyar nyelvem kell, de hogy nekem ez egy ilyen közvetítő eszközöm. Ez az egyik, de nagyon szeretném megemlíteni az én alma máteremet, a zuglói olvasó csajokat. Én az ő csapatuknak a lelkes tagja vagyok, most már csak inkább virtuálisan, de hogy őtőlük és az ottani vezetőnktől, Szűcs Mariannától hozom azt az ötletet, amiből egy csomó mindent sikerült ide a bécsi könyvklubba áthoznunk.
0: Egy könyvklub működésénél természetesen a legfontosabb maguknak az irodalmi műveknek a kiválasztása, hogy hónapról hónapra milyen könyvek kerüljenek az olvasók elé. Ennek a rendszerét pedig a bécsi könyvklub alapítói határozták meg.
3: Eleinte, amikor megszületett ez az ötlet, hogy na jó, akkor csináljuk, most már ne várjunk tovább, hanem vágjunk bele, akkor az első könyvet azt ilyen marketing szempontból nagyon jól választottuk, mert akkor jött a Vámos Miklós előadást tartani, és gondoltuk, hogy itt bevezethetnénk a mi ötletünket, és hogy akkor mégiscsak illene egy Vámos Miklós könyvet választani, és ez volt az első. Utána viszont mi hárman van egy listánk, vagy több listánk, ezt mi így megbeszéljük, és mindenki kap lehetőséget arra, hogy a saját preferált könyvét, tehát nagyon demokratikusan választjuk meg a dolgokat, és most már ott tartunk, hogy kértünk javaslatokat a könyvklubban rendszeresen résztvevő emberektől, hogy ők mit szeretnének olvasni.
0: A könyvklubnak a neve az, hogy egy sima, egy fordított, és ugye ahogy most már a hallgatóink is megtudták, mindannyian a fordító műhelyből ismerkedtek meg egymással, és hát nyilván innen jön ez az ötlet is. Ki szeretne erről mesélni?
2: Az egy sima, egy fordított, ez valóban egy szójáték, és azt szimbolizálja, hogy a sima az a magyar nyelvű szövegek, a fordított meg a fordítással rendelkező külföldi szerzők művei. És emiatt van az, hogy ahogy így Ildikó is elmondta, hogy nagyon demokratikusan választunk, de hogy arra azért igyekszünk odafigyelni, hogy nagyjából kiegyensúlyozott legyen a választékunkban, hogy legyenek sima, magyar nyelven írott munkák és fordítottak, vagyis külföldi szerzők munkái. Amit még azért hozzátennék, hogy ugye mivel havonta találkozunk, arra oda igyekszünk figyelni, hogy azért ne 1000 oldalas műveket adjunk föl olvasmánynak, mert hogy azért 4 hét alatt ezt nehéz lenne elolvasni, illetve ami még kritérium, vagy inkább úgy mondom, hogy ilyen odafigyelünk rá, hogy kortárs regényekkel foglalkozunk leginkább, tehát 2000 után leginkább, de azért ebben vannak kivételek, illetve, hogy már elérhető legyen. Tehát ugye Olivia is utalt rá, hogy ez a könyveknek az elérhetőség, azért mégsem Magyarországon vagyunk, és Bécsből azért nem lehet csak úgy mindent 2 pillantásra elérni, tehát nagyon odafigyelünk arra, hogy vagy e-bookban elérhető legyen ez a könyv, vagy hogyha azért itt talán megengedhetem magamnak, hogy a Digitális Irodalmi Akadémia nevét itt megemlítsem, mert hogy a hallgatók azért tudjanak arról, hogy egyébként ingyen internetes elérhetősége rengeteg magyar nyelvű könyv elérhető, tehát hogy vagy ezen a platformon elérhető szerzőknek az elérhető műveiből válogatunk, vagy ugye van még a Magyar Elektronikus Könyvtárnak az archívuma, ott inkább régebbi könyvek vannak, de néha-néha előfordul, hogy onnan válogatunk.
0: Ehhez az ORF Magyarok szerkesztősége is tud kapcsolódni, hisz idén indult el a Magyar Hírmagazin adásunkban egy sorozat, amelyben az Ausztriában működő könyvtárakat mutatjuk be, ahol magyar könyveket lehet elérni, legyenek ezek akár magyar egyesületek által működtetett, de akár az egyes tartományokban lévő városi könyvtárak. De visszatérve a könyvklubhoz, túl a könyvek kiválasztásán, nagyon fontos, hogy miként lehet a programra behívni a közönséget.
1: Örömmel mondhatom, hogy kialakult egy törzs közönség. A hely nagyon meghatározza a befogadó képességünket. Volt már olyan, hogy 24-en, 25-en ültünk ebben a helységben és az asztal körül, hogy nem mindenki tud szóhoz jutni ebben a tömegben, de minden egyes alkalommal azt kaptuk visszajelzésként, hogy nagyon örülnek annak, hogy meg tudnak nyilvánulni, nagyon örülnek a lehetőségnek, mert nem is biztos, hogy a mi választásunk alapján ők ehhez a könyvhöz hozzáértek volna, vagy oda mentek volna a könyvespolchoz, és leemelték volna, bárhol is vannak. Én magam is 2-3 olyan könyvvel ismerkedtem, amit az Ildikó és az Anna ajánlásával fogadtuk el. Én nem biztos, hogy elolvastam volna, de nagyon örültem, hogy a kezembe került. Most már odáig jutottunk, hogy a törzs közönség, akik többször részt vettek, már olyan jól érzik magukat, hogy sokszor behozzák a személyes tapasztalataikat, a személyes élményeiket, a velük történt, akár kellemetlenségeket is, amiket mi olvasunk a könyvben, azok felébresztik bennük az emlékeket, amelyek jók vagy rosszak, természetesen, ahogy az élet hozza, és nagyon sokszor megosztanak olyat, amit arra utal, hogy jól érzik magukat, feloldódtak, örülnek, hogy elmondhatják, esetleg annak is, hogy az anyanyelvükön, és hogy van hozzáférésük egy olyan történethez, amit ott és akkor feldolgozunk, amikor a könyvklub eseménye lezajlik.
0: Beszéltünk most már arról, hogy nem csak magyar szerzők műveit, hanem magyarra fordított a világirodalom műveit is olvastatják a klub közönségébe. Na de a fordítás maga is egy nagyon izgalmas és érdekes témakör, és hát ha már mindannyian egy fordító műhelyből jöttek, a Nádori Lídia bécsi irodalmi műhelyéből, akkor az ő nevét azért is említsük meg még egyszer, mert hogy ő is volt egy vendége ennek a sorozatnak, ennek a könyvklubnak.
3: Gondoltuk, hogy olvashatnánk egy olyan művet, amit a Lídia fordított. Juli C. új év című könyvét vettük valamelyik hónapban elő, és gondoltuk, hogy meghívjuk a Lídiát ide a könyvklubba, hogy egy kicsit arról is beszéljünk, hogy mi is az, hogy fordítás, sokaknak nem volt teljesen nyilvánvaló, hogy ez szinte, nem azt mondom, hogy újraírja az ember a könyvet, de szinte hasonlós, sőt, talán nehezebb feladat egy jó fordítást elkészíteni, mint az eredetit megírni, és hogy a fordításról is lehetett őt kérdezni. Szerintem egy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt.
0: Az Egy Sima, Egy Fordított Könyvklub aktuális programjairól a közösségi médiában tájékozódhatnak az érdeklődők, és a Facebookon már egy saját kis követő táborral is rendelkeznek. És ez is ad arra is lehetőséget, hogy háttérinformációkat osztanak meg az érdeklődőkkel, akárcsak magukon a könyvklub találkozóin.
3: Nagyon készülünk ezekre az eseményekre, tehát háttérinformációt szolgáltatunk, kritikákat olvasunk, az írótól, fordítóról megosztunk különféle dolgokat, amiket feltétlenül a többiek nem ismernek. Úgyhogy van ennek egy ilyen vezetett jellege, és így mindig megvan a lehetőség arra, hogy valaki hozzászóljon. Tehát, hogy erre figyelünk, hogy legyenek olyan kérdéseink, amikhez lehet kapcsolódni. Tehát nem csak az van, hogy na és akkor te mit gondolsz erről a könyvről, hanem témák, felvetett témák, kérdések mentén.
0: Talán így a végezetül arra egy picit utaljunk, hogy mik lesznek a soron következő könyvek, hogyha valakinek az érdeklődését ez esetleg felkelteni, az kezdhessen hangolódni rá és kereshesse a könyveket.
2: Júliusban ez egy egészen különleges rendezvény, mert ezt a Wien Múzeummal közösen koprodukcióban fogjuk megvalósítani ezt a könyvklub találkozónkat. Itt már önök is erről tudósítottak, hogy a Wien Múzeumban most már havonta egy alkalommal magyar tárlatvezetést tartanak a városi tárlatban, és ehhez kapcsolódóan július 4-én egy magyar délutánt lesz alkalmunk megtartani, ami úgy lesz felépítve, hogy a délután első felében megtartjuk a magyar tárlatvezetést, ez a Kátai Lili féle tárlatvezetés, és erre rákapcsolódunk a Péter Füve Gergelynek a Kitömött Barbár című regényével, ami egyébként, aki olvasta, tudja, aki még nem, annak itt eláruljuk, hogy Bécsben játszódik, és hogy ez az egyik kapcsolódási pont.

0: Rádió Burgenland.
1: Nem mindenkinek van akkora szerencséje, hogy egy űrhajóssal találkozzon, de Weber Katalin kolléganőmnek ebben a kiváltságban volt része. Ugyanis a Collegium Hungaricum, a Bécsi Magyar Nagykövetség és a Hunor Magyar űrhajós program közös szervezésében a fővárosba látogatott Kapu Tibor, magyar kutató űrhajós és tartalékosa Cserényi Gyula. Két helyszínen is találkoztak a közönséggel, a Collegium Hungaricumban diákoknak, míg délután a Magyar Nagykövetségen további érdeklődőknek meséltek a kiválasztásról, a kiképzésről, a houstoni felkészülés mindennapjairól és a nemzetközi űrállomáson szerzett tapasztalatokról. Kapu Tibor 2025 nyarán járt a világűrben, mint az EX-4 űrmisszió tagja, és összesen 20 napot töltött föld körüli pályán.

0: Tapssal köszöntötték a diákok a Collegium Hungaricumban a két űrhajóst, akik rengeteg fotóval, videóval és ennél is több élménnyel érkeztek. Az előadások középpontjában elsősorban nem a technikai részletek, hanem az emberi történetek álltak a kiválasztási folyamat kihívásaitól a felkészülés során szerzett tapasztalatokig. Az előadás angol nyelven zajlott, de Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával volt alkalmunk egy magyar interjúra is. Én először arra voltam kíváncsi, hogyan lesz valaki űrhajós.
1: Én Kapu Tibor vagyok, vadászpilóta szerettem volna lenni kisgyerekként, aztán nem arra kanyarodott az én életem, gépészmérnök lettem végül édesapámnak a nyomdokain haladva. Megmondom teljesen őszintén, nekem inkább a repülés volt, ami először bevonzott. Mindig úgy szoktam fogalmazni, hiszen apukámmal mindketten mérnökök vagyunk, hogy minden, aminek kereke van, azt apa imádja, minden, aminek szárnya van, azt meg én imádom. És aztán pedig 2015 vége, 2016 eleje, amikor én végezek éppen a mesterszakos tanulmányaimmal a gépészmérnöki szakon, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. És aztán ugye ez a magánvállalat Amerikából, amit SpaceX-nek hívunk, ők voltak azok, akik az újra felhasználható gyorsító fokozatokat, az első fokozatú rakétát kitalálták, és tényleg sikerült ugye ezt megteremteniük, és mérnökként az ember látta azt, hogy ez mekkora csoda, tényleg egy műszaki csoda, hiszen hogyha az nincs, akkor az űrutazás az elmúlt 10 évben nem lett volna 10-szer olcsóbb, és ezért nem lett volna hozzáférés az olyan, mondhatjuk azt, hogy kisebb országoknak, mint Magyarország.
0: Annak aztán volt előnye a későbbiekben is, hogy a gépészmérnök?
1: Volt előnye, persze, hát amióta űrhajósokat kiválasztanak, azóta gyakorlatilag 2 medencéből merítenek a nagy űrügynökségek. Egyik a katonai részleg, másik pedig a természettudományos részleg. A természettudománynál itt valójában főleg mérnökökről és orvosokról beszélünk. És ez nem véletlen, mert az űrhajós kiválasztás és főleg a képzés és felkészülés során nekünk rengeteg mindennel kell találkoznunk, rengeteg mindennel találkozunk, és rengeteg mindent kell tanulnunk.
2: Én azt gondolom, hogy gyerekként mindenkibe felmerül az a vágy, az álom, hogy űrhajósok legyenek. Én gyerekként abszolút akartam űrhajós lenni, de ezek mellett nagyon sok minden szerette volna lenni, sebész édesapám után, vagy vadászpilóta, tehát hogy nagyon sok különböző mindennel szerettem volna foglalkozni, és ebből aztán a realitások talaján maradva én villamosmérnöki pályára mentem. Amikor volt az Európai űrügynökségre a jelentkezés, akkor én azon gondolkodtam, hogy jelentkezzek, de aztán a kisítőségből én úgy döntöttem, hogy nem jelentkezek, mert úgyse kerülnék be ebbe a kiválasztásba. És ez az érzés ez viszont elkísért, mert itt egy szégyenérzés volt bennem, hogy én nem mertem valamit megcsinálni.

0: használni, és amikor a Hunor Magyar űrhajós programban miatt volt jelentkezés, akkor én azonnal tudtam, hogy én jelentkezni szeretnék, mert ki akarom próbálni magamat, meg akarom nézni, hogy erre képes vagyok-e. Jelentkeztem, és onnantól kezdve most azt tudom mondani, hogy itt ülök.
1: Mi volt a legnehezebb része ennek a kiképzésnek? Ez mennyire kemény? Ezt gondolom mentálisan, fizikailag, stb. Ezt mindenki bírná?
2: A kérdésfeltevés módja az helyes. Tényleg vannak kihívásai egy ilyen felkészülésnek. Én igazából visszapörgetném az időt már a KH-ig. A kiválasztás sem volt olyan elképesztően könnyű. Rengeteg szűrőn keresztül haladtunk. 100 és 44 ember csinálta meg azokat, aztán pedig a pszichológiai és az egészségügyi szűrőket pedig már csak 25-en csináltuk meg. És aztán még volt egy 8-as kör, és még abból is leszűrtek minket 4-re, és 4-en kezdtük végül a felkészítést. Na most 247-ről 4 emberre szűrni, az 14 hónapot vett igénybe, és ebben rengeteg várakozás, rengeteg bizonytalanság, rengeteg rugalmasságot igényelt. Amikor pedig 4-en kezdtük a felkészítést, vagy inkább úgy mondanám, hogy alapkiképzést, az még egyszer 14 hónapos periódus volt, úgyhogy összesen 28 hónap volt, de még a legeslegelejétől, aztán végén 2024. május 26-án kimondták, hogy én vagyok a szerencsés kiválasztott, és Gyula tartalékosként jön velem szintén Houstonba, és együtt csinálhatjuk meg a képzést az utolsó pillanatig. Arra törekedtünk, ezt mondhatom az én és a Gyula nevemben is, hogy magunkhoz képest minél többet fejlődjünk az alatt 14 hónap alatt, és azt is mondhatom, hogy a rengeteg kihívás ellenére, mert tényleg a legváltozatosabb feladatokról volt itt szó, amik fizikai értelemben is megterhelőek voltak, mi próbáltuk ezeket élvezni, és a fizikait azt majd lehet, hogy átadom neked, hogy elmond, de lekerekítve én azért vagyok nagyon büszke erre az időszakra, mert az embernek rengeteg olyan lehetőség van, hogy bizonyítson magának is, és másoknak is, hogy igen, én ezt is, meg azt is, meg amazt is meg tudom csinálni, és meg tudom tanulni, és ennek folyamányaként rengeteget tanulunk nem csak a világról, hanem a saját magunkról is.
0: Túlélő képzésen vettünk részt, csapatmunkafejlesztő képzésen vettünk részt, és van egyébként centrifuga képzés is, ültünk a legendás magyar fejlesztésű bárányszékben, amit aztán egyébként megtekintettünk Amerikában is, mert mindenhol használják, de tehát, hogy itt azért van egy olyan mentális teher, illetve van egy másik oldalon egy fizikai teher, amit még megspékelünk azzal, hogy heti 9-szer edzünk ahhoz, hogy megfelelő fizikummal rendelkezzünk egy küldetés végrehajtásához, illetve az utána való regenerációhoz. Ezzel együtt nagyon izgalmas. De az tény, hogy két vidék is rásznak, hogyha így mondhatom. Mi pont azért, mert nem vagyunk vadászpilóták, ezek nagyon-nagyon megterhelő képzések is lehetnek. A túlélő képzés az megterhelő volt fizikailag és mentálisan, alvás szempontjából abszolút. Az izolációs képzés az egy teljesen más pszichés, de közben fizikai megterhelés is volt. A centrifuga azt mindenki el tudja képzelni, bár egyébként nem annyira rossz, mint amilyennek tűnik, de például egy műrepülés az minden porcikánkat fizikailag is próbára teszi, és a mentális képességeinket is, amikor zuhanunk a föld felé, akkor hogyan reagálunk egy ilyen szituációban. Tehát ez nagyon-nagyon sokrétű a kiképzés.
3: Riportunk első részében megtudhattuk, hogyan lesz valaki űrhajós, most egy kicsit zenélünk, majd már a világűrbeli élményekkel folytatjuk. Kiderül az is, milyen látvány nyújt odafentről a földünk, milyen tudományos munkát végeznek a világűrben, de arról is mesélnek majd, hogy mit is esznek az űrhajósok. Tartsanak velünk, már is folytatjuk!

0: Önök a Magyar Magazin adását hallják itt, a Rádió Burgenland műsorában. Ahogy azt már hallhatták, Kapu Tibor magyar űrhajós csak nem 3 hetet töltött az űrben. Vajon mik voltak az első gondolatai, amikor első ízben meglátta több 1000 kilométeres távolságból bolygónkat? Kapu Tibor missziója során számos magyar fejlesztésű tudományos kísérletet is végzett a nemzetközi űrállomáson. De talán arra is sokan kíváncsiak, hogy egyáltalán mit esznek az űrhajósok. Folytassuk hát riportunkat az űrhajósokkal való találkozásról.
1: Akkor ugye Tibor lett az a szerencsés, aki feljutott eddig az űrbe. Milyen? Nagyon egyszerű kérdés. Milyen, hogyha az ember, főleg az, hogyha először meglátja föntről, nem tudom milyen messziről a mi kis bolygónkat. Ez milyen érzés, mit gondol az ember?
2: Hát jogos a kérdés nyilvánvaló. Azt kell átérezni, hogy 8,5 perc a felbocsátás, hatalmas nagy erőhatások, rezgés, meg hang veszi körül az embert, és 8,5 perc után egy pillanat alatt a hatalmas nagy gyorsulásból tényleg súlytalanságba váltunk át, és minden elkezd lebegni, és rá pár másodpercre beszűrődik egy hatalmas nagy fény az űrhajónak a kis ablakain, és akkor döbben rá, hogy valójában az ember a földet látja. És bennem azok a gondolatok fogalmazódtak meg, hogy ez a bolygó, ez jóval szebb és jóval fényesebb, mint bárki gondolná, sokkal színesebb is egyébként, amikor mi az űrhajóval vagy az űrállomással ugye közlekedünk, nekünk egy hatalmas sebességet kell elérnünk ahhoz, hogy pályán tudjunk maradni, ez 28 000 km/h. Ez a sebesség viszont magával hordozza azt, hogy nagyon hamar megyünk el a Földnek mindenféle területe felett. Az ember Indiában van egy pillanatban, és aztán 5 percre már Kínában van. Rengeteg gyönyörű sziget, sőt felhők, amikor azt mondják a földrajztanárok mindenkinek, hogy kék bolygó, akkor az nem véletlen. Rengeteg vízterületünk van, és az óceánok felett, amikor azt gondolná az ember, hogy ez egy unalmas terület, az sem az, hiszen ilyen páducmindás felhőket látni rengeteg helyen, 1000 és 1000 kilométer távolságban, tényleg elképesztő látvány. Hát és aztán a viharokról még nem beszéltünk egy szót sem, amikor ilyen szürke fellegeket lát felülről az ember. A villámokat nem látjuk, hiszen azok lefelé mennek, de azt látjuk azt, hogy mint hogyha ilyen kék lámpák villognának a felhőkön belül elképesztően gyorsan. A másik, és talán még fontosabb üzenet ennél az az, hogy amikor az ember odakint jár a világűrben és visszanéz a bolygóra, akkor látja, hogy ott a világon semmi nincsen. Az emberben fölébred az érzés, hogy ez a bolygó, ez valójában egyedül van. Itt körülöttünk a világon nincsen más semmi, ebből a bolygóból egy van, egy darab, más nincs mellette, és rádöbbenni erre odakintről, az egy eléggé fontos és eléggé kézenfogható tapasztalás, inkább azt mondanám. Amikor arról beszélünk, hogy kik jártak eddig a világűrben, mindig elmondjuk, hogy ha a Földre nézünk, mindenki onnan jött, és mindenki oda is ment vissza. Nem volt még olyan, hogy az ember elment volna Marsra, és ott maradt volna. Nem volt még olyan, hogy elment volna a Holdra, és ott maradt volna. Tehát tényleg egy bölcső, egy ilyen mágneses bölcsőről beszélhetünk, ide vagyunk kötve mi emberek. Ez lehet, hogy majd megváltozik a jövőben, hogyha majd lesz tényleg más bolygónak az igénybevétele, vagy kolonizálása. A Marssal kapcsolatban vannak ugye mindannyian tudjuk ilyen törekvések.
1: Mennyire lehetne ez kivitelezhető, ugye ez a Mars téma? Ugye most az Artemis 2 után ugye terveznek talán egy holdbázist kvázi. Itt ezt mi már biztos, én nem fogom megérni.
2: A holdbázis szerintem, de a holdbázis az tényleg érkezik. A holdraszállás, egy újbóli holdraszállás az abszolút nincsen messze, az pár év innentől kezdve. Utána a holdbázis építése szintén, és utána annak a megugrása, hogy a Holdra, talán a turisztikai cél az kicsit pejoratív, szerintem ez 10-15 év is itt van közöttünk. Az űrutazás egyre olcsóbb és olcsóbb lesz, az embereknek egyre több és több lehetőség lesz arra, hogy kijussanak a világűrbe. Egyébként ez azt is jelenti, hogy egy hivatásos űrhajósa is egyre több és több szükség lesz, én azt gondolom. A Mars az egy teljesen másik történet már, jóval távolabban, és ez a távolság az, ami a legnagyobb problémánk jelenleg. a Földnek a mágneses mezét ekkor már elhagyjuk. Az azt jelenti, hogy a kozmikus sugárzás az hatalmas erővel hat ránk, hatalmas dúzisokat kapnak ilyenkor az emberek. Sugárzásvédelmi pajzsokat, mint például ólom vagy bármi más, az jelenleg nem tudunk magunkkal vinni, hiszen az hatalmas nagy súlyt is jelent. Azt mondanám, hogy áttörést, ami egy űrhajó méretben működik például, azt még nem igazán értünk el. És ez a legnagyobb probléma a Marssal, hiszen a Mars az távol van, ahhoz, hogy eljussunk oda, az rengeteg idő, és azzal az idő alatt az űrhajósok olyan dúzist kapnak, olyan sugárzást kapnak, ami viszont halálos, ez teljesen egyértelmű. Úgyhogy én azt szoktam mindig mondani, hogy a Marsra, ha elmegyünk, abból van 9000 problémánk, abból talán egy, ha megvan oldva. De teljes mértékben egyetértek azokkal a törekvésekkel, hogy először a Holdon kell kipróbálnunk ezeket a technológiákat.
1: Valószínű sokakat érdekel, inkább a hölgyeket. Hogy ízlik ez az űrhajós koszt, amit ugye ezekből a tubusokból, stb.
2: Ugye az amerikai oldalon mi zacskózott ételeket eszünk, ezek készételek. Tehát már elmúlt ez a tubusos, főzelékes korszak. Az ember kinyit egy zacskót, és akkor ott van benne a mexikói csirke, ilyen rizssel, meg hasonló, de minden szmöty is, az a lényeg, mert hogyha az ember fölviszi egy rizibizit, akkor az szétrepül mindenhova, és az lehetetlenség azt utána összeszedegetni. Úgyhogy minden étel az valahogy összeáll. Pudingok szintén az rengeteg van. Sőt, még tortillát is viszünk fel rengeteget. Nem viszünk fel fehér kenyeret, mert az tényleg morzsál, a tortilla az kevésbé. Úgyhogy a szénhidrátbevitel az főleg így van egyébként megoldva. Az amerikai oldalon kicsit íztelenebbek sajnos az ételek, kicsit sótlanabbak, mert a sónak a tartalma az, és a sótartalom az hozzájárul sajnos a csontveszteséghez. Úgyhogy ott inkább a változatosság az, ami kecsegteti az embert. Tényleg van 200-nál is több féle ilyen zacskóimből tudunk választani. Nem is rossz, azt soha nem mondanám, de az tény és való, hogyha egy fél éves kintartózkodás után megkérdezik az űrhajósokat, hogy mi hiányzott a legjobban, akkor általában mindenki azt mondja, hogy az otthon ízek.
1: Tibor közel 3 hetet töltött a világűrben, ez idő alatt magyar fejlesztésű tudományos kísérleteket végzett, az anyagtudomány, az űrélettan, a növénytermesztés és a légkör kutatás területén, míg Tartalékos a Gyula a Földi Irányító Központból támogatta a küldetést. Részletes beszámolójuk után rengeteg kérdést kaptak a fiataloktól, többen is érkeztek a Bécsi Műszaki Egyetemről.
3: Nagyon tetszett igazából, nem beszéltem még űrhősökkel. Ez mégiscsak egy nagy lépés Magyarországnak.
4: Hát ez menő. Tehát, hogy én is azon gondolkodtam, hogy szerintem én az első percben így kudarcot vallottam volna, hogyha nekem ezt kellett volna végigcsinálnom. Fizikai megpróbáltatás nélkül ezt meg lehetne próbálni, akkor mindenképp én is megnézném fentről a földet, de sajnos ez egyelőre nem lehetséges így.
5: Tetszett, nekem is nagyon tetszett. Engem a legjobban a tudomány oldal érdekel. Mi tetszett a legjobban? Szerintem az, amikor gázóriásokat kutattak, amikor a vizet a gömbre rátették, és ugye a gázóriásokat tudják azzal kutatni, hogy hogyan állnak össze, hogyan maradnak, meg nekem azt tetszett a legjobban.
1: Kapu Tibor és Cserényi Gyula kiemelték, a Hunor program nem csak tudományos küldetés volt, hanem befektetés a jövőbe is.
6: Hát most az elsődleges feladatunk az tényleg a tudománykommunikáció, illetve szeretnénk ugye minél több gyermekkel találkozni, minél több fiatallal találkozni, hogy el tudjuk nekik mesélni a történetet, esetleg ha lehet egy kis motivációt adni nekik a hétköznapokban. Úgyhogy ez az elsődleges feladat, természetesen közben van valamennyi tudományos tevékenységünk a kísérletekkel, ez a küldetés nagyon hasznos volt, ez a küldetés nagyon eredményes volt, óriási segítséget nyújtottunk a magyar űrkutatóknak azáltal, hogy a kísérleteiknek lehetőséget adtunk, hogy eljussanak a nemzetközi űrállomásra. Ez egy óriási dolog, nemzetközi szinten is, úgyhogy mi nagyon remélünk abban, hogy lesz folytatás valamilyen módon, és ez szerintem állunk elébe.
1: Mind a ketten repülnétek?
2: Hogyne. Nem is kérdés.

0: kis hely.
1: Köszönjük, hogy minket választottak utazásukhoz. A fedélzeten 23 Celsius fok van, és jelenleg 3500 km/órával távolodunk a Földtől. A kapitány és a személyzet nevében kellemes utazást kívánok Önöknek.
2: Ma esti zenés magazinadásunk műsorideje ezzel lassan a végére érkezik. Én szerkesztő kollégáim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, és ne feledjék, riportjainkat hamarosan az ORF Magyarok podcast csatornáján is megtalálhatják. Magyar magazin adásunk új epizódjával pedig egy hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk itt a Rádió Burgenland műsorában. További kellemes estét, a viszonthallásra, a mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.